0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Spórol az ország az árammal. Elstartolt a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épület világítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbinga rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszaka ígérkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Szigligeti Színház díszfényeit is lekapcsolják, vízosztással segítik a közlekedőket, ötödik a fiatal strandröplabdás csapat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lekapcsolták a szolnoki Szigligeti Színház díszkivilágítását is. Korábban már elrendelték más középületek dekorációs fényeinek szüneteltetését, valamint a köztéri szökőkutakat sem működtetik, hogy ezzel is csökkentsék az energiafelhasználást. A városvezetés közölte, azt a közösségi erőfeszítést igyekeznek ezzel támogatni, ami az ellátás biztonságának megőrzésére törekszik. Ugyanakkor a lakosság komfortérzetének javítására arról is határoztak, hogy a héten, péntek estig szolnoki lakcímkártyával ingyenesen vehetik igénybe a lakók a Véső úti strand szolgáltatásait. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi JASZ kísér közelében. A kavicsot szállító tehergépkocsi az ütközés következtében az oldalára borult, rakománya pedig az úttestre szóródott. A szétszóródott szállítmány az út teljes szélességében akadályozta a forgalmat a balesettel érintett útszakaszon, jelentette a katasztrófa védelem. A helyszínre érkező JASZ kíséri önkéntes tűzoltók áramtalanították a megrongáló járműveket a további életveszélyek elkerülése érdekében. Személyi sérülésről nem adtak hírt. A baleset körülményeit és a pontos okokat a szakhatóságok vizsgálják. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Vizet osztanak a szolnoki állomáson. A hőségriadó alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak palackozott ásványvizet a vonattal, valamint az autóbusszal közlekedőknek. A vasúttársaság emellett ivókutak üzemeltetésével igyekszik enyhíteni a kánikulát az utazók számára. Emellett felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben mindig vigyen magával mindenki elegendő ivóvizet. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emellett arra kérte a közútkezelőket, hogy az esetleges torlódások idején készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak is. Segítséget kér a lakosságtól a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány a rendkívüli hőség miatt. A helyi civil szervezet tájékoztatása szerint a kennelek a nagy melegben pillanatok alatt felforrósodnak, ami komoly veszélyt jelent az ott elhelyezett állatokra. A gondozók jelenleg több mint 100 kutyáról gondoskodnak a telepen. A szakemberek folyamatosan töltik a vizes tálakat, valamint locsolással igyekeznek hűteni az állatok tartási helyét a hőguta elkerülése érdekében. A rengeteg teendő miatt a szervezet munkatársai arra kérik a segítőkész lakosokat, hogy akik tehetik, akár fél vagy egy órára is kapcsolódjanak be a munkába. Az önkéntesek a vizes tálak feltöltésével és a kennelek locsolásával nyújthatnak közvetlen segítséget. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: rendszeresen, havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Megtagadta a számlák kifizetését és azonnali hatállyal szerződést bontott a kivitelezővel Kunhegyes vezetése a Kakat ér felújítási munkálatai során tapasztalt súlyos hiányosságok miatt. A megyei hírlap azt írja, a szakmai ellenőrzés megállapította, hogy a vállalt feladatok nem készültek el időben. A kivitelezés hibás és a létesítmény jelenleg alkalmatlan a használatra. A helyi döntéshozók a mulasztások miatt késedelmi kötbért követelnek a cégtől, míg az át nem vett építési részek befejezésére új közbeszerzési eljárást írnak ki. A vizsgálatok miatt a csatorna vizét idéglenesen leengedték, de az ellenőrzések lezárása után törekednek a vízszint visszatöltésére. A városvezetés hosszú távú célja a Kakat ér folyamatos vízpótlása és a terület élővététele. Emiatt a vízügyi szakemberekkel közösen egy újabb, 3 kilométeres csatorna szakasz kiépítését tervezik. Elfogtak a rendőrök egy férfit és egy nőt, akik csaknem 700 ezer forint értékű árut próbáltak ellopni egy szolnoki Bargács áruházból. A 26 éves férfi és a 28 éves nő a bevásárlókocsijukat megpakolva az árukiadó udvar felé indult, ahol megbontották a kerítést, hogy fizetés nélkül vigyék ki a termékeket. Az áruház dolgozói azonban észrevették, mire készülnek, és azonnal értesítették a hatóságokat. A menekülő elkövetők a cikkek egy részét szándékosan a földhöz vágták, amivel több mint 160 ezer forintos rongálási kárt okoztak. A rendőrség tájékoztatása szerint a kiérkező egyenruhások a helyszínen elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki a párost lopás kísérlete és rongálás miatt, majd mindkettőjüket őrizetbe vették. Megszerezte az 5. helyet a szolnoki utánpótlás fiú csapat az országos strandröplabda bajnokság döntőjében. A fiatal sportolók a tatai megmérettetésre az előző heti kvalifikációs tornán vívták ki a részvételi jogot. A szolnoki együttes azzal a céllal érkezett a tornára, hogy érmet szerezzen és a legjobb három között végezzen. A csütörtöki nyitónapon bíztatóan kezdtek a fiúk, hiszen 3 mérkőzésből 2-t megnyertek, így magabiztosan jutottak be a másnapi egyenes kieséses szakaszba. Pénteken az első találkozón még sikeresen vették az akadályt, ám a második meccsen elszenvedett vereség miatt lemaradtak a 4-es döntőről. A fiatalok a csalódás ellenére sem adták fel a küzdelmet, és az utolsó összecsapáson óriási csatában 2-1-es szett arányjal győztek. Ezzel a sikeres zárással az előkelő 5. pozíció jóban fejezték be a tornát, számolt be róla a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok augusztus 4-én, kedden, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Domonkosok és Dominikák. Isten éltesse a szülinapos Bestefan hallgatókat is. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. A Simply Red zenél mindjárt énekel Charlie, de csak Junior Jack után mindenki valaki. Az óra pedig a Stupid Disco-val indul. Ha dugó, baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.

Ezt a FM a legjobb zenék. Augusztus 4-e van a Humánum napja Magyarországon 2001 óta. Raoul Wallenberg születésének napja. A svéd diplomata és társai embermentő tevékenységére emlékezünk ezen a napon, mindazokra, akik a vészkorszak idején önzetlenül mentették embertársaikat. Wallenberg emlékét ma hazájában és Budapesten is számos emlékhely, utca, dombor, műszobor és emlékpark egyesület őrzi. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgári címet is kapott, a 8. kerületben humán szakképző iskola vette fel nevét. Ez a nap az emberi helytállásról és bátorságról szól, és nem csak Magyarországon. És szól egy újabb sláger, és közben a 90-es és 2000-es évekből. Shakirától ez a Look Up.

0: FM, a legjobb zenék, bedurvít a kánikula. Ma még a tegnapinál is egy fokkal melegebb lesz. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben rögtön 7:30. Jó reggelt! A Pussycat Dollst halljuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Szigligeti Színház díszfényeit is lekapcsolják, teherautó és személygép kocsi ütközött össze Jászkísérnél, tehetséggondozó program az Iparkamaránál. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Lekapcsolták a szolnoki Szigligeti Színház dísz kivilágítását is. Korábban már elrendelték más középületek dekorációs fényeinek szüneteltetését, valamint a köztéri szökőkutakat sem működtetik, hogy ezzel is csökkentsék az energiafelhasználást. A városvezetés közölte, azt a közösségi erőfeszítést igyekeznek ezzel támogatni, ami az ellátás biztonságának megőrzésére törekszik. Arról is határoztak, hogy a héten, péntek estig szolnoki lakcímkártyával ingyenesen vehetik igénybe a lakók a Véső úti strand szolgáltatásait. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Jászkísér közelében. A kavicsot szállító tehergépkocsi az ütközés következtében az oldalára borult, rakománya pedig az úttestre szóródott. A szétszóródott szállítmány az út teljes szélességében akadályozta a forgalmat a balesettel érintett útszakaszon, jelentette a katasztrófa védelem. A helyszínre érkező jászkíséri önkéntes tűzoltók áramtalanították a megrongálódott járműveket a további életveszélyek elkerülése érdekében. Személy sérülésről nem adtak hírt. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a hét második napján, csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Az itt-ott megjelenő gomoly felhőkből lényeges érdemi csapadék nem várható. 37-41 fokos forróságra kell készülnünk, és hát közben nem hiányozhatnak a hűsítő slágerek sem a 90-es és 2000-es évekből, mint például a következő nagyon kellemes, lüktetésű és hangulatú szóló Király Viktortól a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 7 óra, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 4-e kedd legfrissebb híreit, aztán hozom szépen sorjában újból a legjobb zenéket, köztük Cisco Tong Songját. És zenél a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Vízosztással segítik a közlekedőket, önkéntesek segítségét kéri a szolnoki állatotthon a hőség miatt. Figyeljünk bőrünk elváltozásaira! Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Vizet osztanak a szolnoki állomáson. A hőségriadó alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak palackozott ásványvizet a vonattal, valamint az autóbusszal közlekedőknek. A vasúttársaság emellett ivókutak üzemeltetésével igyekszik enyhíteni a kánikulát az utazók számára. Emellett felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben mindig vigyen magával mindenki elegendő ivóvizet. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emellett arra kérte a közútkezelőket, hogy az esetleges torlódások idején készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak is. Segítséget kér a lakosságtól a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítványa rendkívüli hőség miatt. A helyi civil szervezet tájékoztatása szerint a kennelek a nagy melegben pillanatok alatt felforrósodnak, ami komoly veszélyt jelent az ott elhelyezett állatokra. A gondozók jelenleg több mint 100 kutyáról gondoskodnak a telepen. A szakemberek folyamatosan töltik a vizes tálakat, valamint locsolással igyekeznek hűteni az állatok tartási helyét a hőkuta elkerülése érdekében. A rengeteg teendő miatt a szervezet munkatársai arra kérik a segítőkész lakosokat, hogy akik tehetik, akár fél vagy egy órára is kapcsolódjanak be a munkába. Az önkéntesek a vizes tálak feltöltésével és a kennelek locsolásával nyújthatnak közvetlen segítséget. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált barna, sötét színű, fekete legyen.
1: Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Egy hűvös, remélhetőleg klimatizált klubban indul ez az óra, legalábbis képzeletben. In the Club 50 Cent érkezik, aztán hamarosan Fiú Bandák csatáznak, Five, Westlife és a PSV egy dalát is meghallgatjuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Ezt a fem a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, és kitartást a forróság végéig, ami, ha minden igaz, úgy tűnik majd a hétvégén érkezik, már mint a hidegfront, ami véget vett a forróságnak, és leredukálja kánikulává. Félreértés ne essék, még ekkor is 30 fok körül lesz a maximum, de hát a 40-hez képest ez már hűvösnek számít, ugye? Egyébként pedig 2011-ben ezen a napon, azaz augusztus 4-én mérték az adott évben 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadék összeget méghozzá Villányban. 114 mm eső hullott le 24 óra leforgása alatt. Sajnos erre most nincs esély, bár nagyon nagy szükség lenne rá. A folytatása Westlife-val telik, szól már is az Uptown Girl a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, hogy milyen időnk lesz augusztus 4. napján, kiderül a hírek végén. Spoiler, forró. 0620-55-55-155, ha közben dugó baleset van valahol, várom a közlekedési infót. A hírek után pedig indítom a Spice Girls Spice Up Your Life című slágerét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szerződést bontottak és nem fizetik ki a Kunhegyesi csatorna felújítást. Lopást akadályoztak meg egy szolnoki barkácsáruházban. Ötödik a fiatal strandrot labdás csapat. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi Rékát hallják. Megtagadta a számlák kifizetését és azonnali hatállyal szerződést bontott a kivitelezővel Kunhegyes vezetése a kakat ér felújítási munkálatai során tapasztalt súlyos hiányosságok miatt. A megyei hírlap azt írja, a szakmai ellenőrzés megállapította, hogy a vállalt feladatok nem készültek el időben. A kivitelezés hibás és a létesítmény jelenleg alkalmatlan a használatra. A helyi döntéshozók a mulasztások miatt késedelmi kötbért követelnek a cégtől, míg az át nem vett építési részek befejezésére új közbeszerzési eljárást írnak ki. A vizsgálatok miatt a csatorna vizét ideiglenesen leengedték, de az ellenőrzések lezárása után törekednek a vízszint visszatöltésére. A városvezetés hosszú távú célja a kakat ér folyamatos vízpótlása és a terület élővététele. Emiatt a vízügyi szakemberekkel közös egy újabb, 3 kilométeres csatorna szakasz kiépítését tervezik. Elfogtak a rendőrök egy férfit és egy nőt, akik csaknem 700 ezer forint értékű árut próbáltak ellopni egy szolnoki barkácsáruházból. A 26 éves férfi és a 28 éves nő a bevásárlókocsijukat megpakolva az árukiadó udvar felé indult, ahol megbontották a kerítést, hogy fizetés nélkül vigyék ki a termékeket. Az áruház dolgozói azonban észrevették, mire készülnek, és azonnal értesítették a hatóságokat. A menekülő elkövetők a cikkek egy részét szándékosan a földhöz vágták, amivel több mint 160 ezer forintos rongálási kárt okoztak. A rendőrség tájékoztatása szerint a kiérkező egyenruhások a helyszínen elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki a párost lopás kísérlete és rongálás miatt, majd mindkettőjüket őrizetbe vették. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 4-én, kedden, Domonkos Dominika napja van. Sok boldogságot kívánok nekik, és a szülinaposoknak is. 205 éve ezen a napon született Louis Vuitton, a francia divattervező, a róla elnevezett divatházfeje. 1901. augusztus 4 megszületett Louis Armstrong, amerikai jazz trombitás, énekes. And I think to myself, what a wonderful world. 1955-ben ezen a napon született Billy Bob Thornton, Oscar-díjas amerikai színész, Angelina Jolie ex-el, rendező, forgatókönyvíró többek között az Armageddon, a Szörnyek keringője vagy a Tapló télapó filmek sztárja. Ben a mai napon született Barack Obama, Nobel-díjas amerikai jogász, politikus, az Egyesült Államok 44. elnöke. 1981. augusztus 4. megszületett Meghan Markle, amerikai színésznő, a brit királyi család tagja, Harry herceg felesége. 92-es születésű Ikrek, Cole és Dylan Spurs zárják, utóbbi 2018 óta Palvin Barbaránk párja. Ja, egyébként az úriember amerikai színész, aki a Zack és Cody élete című tévésorozatnak köszönhetően vált ismerté. Emellett láthattuk például Adam Sandler Apofej című moziában is, és ő alakította a Jó barátokban Rossz fiát annó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 8 óra, jó reggelt, kitartást a forróság végéig, hogy pontosan meddig tart, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy a hétvégéig el kell viselnünk a 40 fok körüli maximumokat, úgyhogy pont jókor jön majd a következő órában a halott pénz bátorítása.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt lesz a Punjabi MC is. De előbb friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Szigligeti Színház díszfényeit is lekapcsolják, teherautó és személygép kocsi ütközött össze Jász Kisérnél, tehetséggondozó program az Iparkamaránál. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Lekapcsolták a szolnoki Szigligeti Színház dísz kivilágítását is. Korábban már elrendelték más középületek dekorációs fényeinek szüneteltetését, valamint a köztéri szökőkutakat sem működtetik, hogy ezzel is csökkentsék az energiafelhasználást. A városvezetés közölte, azt a közösségi erőfeszítést igyekeznek ezzel támogatni, ami az ellátás biztonságának megőrzésére törekszik. Arról is határoztak, hogy a héten, péntek estig szolnoki lakcímkártyával ingyenesen vehetik igénybe a lakók a Véső úti strand szolgáltatásait. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Jász Kisér közelében. A kavicsot szállító tehergépkocsi az ütközés következtében az oldalára borult, rakománya pedig az úttestre szóródott. A szétszóródott szállítmány az út teljes szélességében akadályozta a forgalmat a balesettel érintett útszakaszon, jelentette a katasztrófa védelem. A helyszínre érkező Jász Kiséri önkéntes tűzoltók áramtalanították a megrongálódott járműveket a további életveszélyek elkerülése érdekében. Személysérülésről nem adtak hírt. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndi programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 4. kedd. Sok boldogságot, kedves domonkosok, dominikák és szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk, ahol akár őket is lehet ünnepelni, de a közlekedési infókat is ide várom. 0620-55-55-155. Ebben a fél órában hozom a TLC-t. Jön majd a Rednex, elsőként pedig Robbie Williams, a The Road to Mendeley-jel. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best

Best FM, ha a legjobb zenék, a feleségem mondta tegnap este 6-7 körül, valahová elment autóval, hogy olyan volt, mint egy katasztrófa filmben, alig voltak emberek az úton. Hát valami ilyesmi lehet most is a helyzet, mert hogy a szokásosnál is sokkal-sokkal enyhébb szerencsére a forgalom képe. Nem tudok balesetről, dugóról, ha mégis bárki ilyennel találkozik. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től most a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még mindig nem enyhül, sőt, egyre inkább bekeményít a forróság. A hétvégéig, a hidegfront érkezéséig ki kell bírnunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és igyekszem hozzájárulni a következő fél órában is a komfortérzetünkhöz kellemes, nem túl gyors, hűsítős lágerekkel is, bár pont a hírek utáni nem egy ilyen lesz. Rosella, Everybody's Free, ezzel megyünk tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Vízosztással segítik a közlekedőket, önkéntesek segítségét kéri a szolnoki állatotthon a hőség miatt. Figyeljünk bőrünk elváltozásaira! Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Vizet osztanak a szolnoki állomáson. A hőségriadó alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak palackozott ásványvizet a vonattal, valamint az autóbusszal közlekedőknek. A vasúttársaság emellett ivókutak üzemeltetésével igyekszik enyhíteni a kánikulát az utazók számára. Emellett felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben mindig vigyen magával mindenki elegendő ivóvizet. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter emellett arra kérte a közútkezelőket, hogy az esetleges torlódások idején készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak is. Segítséget kér a lakosságtól a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítványa rendkívüli hőség miatt. A helyi civil szervezet tájékoztatása szerint a kennelek a nagy melegben pillanatok alatt felforrósodnak, ami komoly veszélyt jelent az ott elhelyezett állatokra. A gondozók jelenleg több mint 100 kutyáról gondoskodnak a telepen. A szakemberek folyamatosan töltik a vizes tálakat, valamint locsolással igyekeznek hűteni az állatok tartási helyét a hőkuta elkerülése érdekében. A rengeteg teendő miatt a szervezet munkatársai arra kérik a segítőkész lakosokat, hogy akik tehetik, akár fél vagy egy órára is kapcsolódjanak be a munkába. Az önkéntesek a vizes tálak feltöltésével és a kennelek locsolásával nyújthatnak közvetlen segítséget. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen.
1: Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 4-én kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Itt-ott egy-két kósza gomoly felhő fölénk tévedhet, de komolyabb csapadék nem várható belőlük. 37-41, holnap 38-42, csütörtökön is ugyanennyi, és még pénteken is kitart a forróság, sőt, ha minden igaz, szombaton is, de valamikor ott érkezik egy hidegfront, ami aztán kánikulává redukálja a forróságot, de még akkor is 30 fok körül lesz majd a maximum, annak azonban már nagyon fogunk örülni, az olyan idézőjeles, normál nyári kánikulai hőmérséklet, de nem sivatagi forróság. Mert hogy az élet egy virág, és kell neki a normális hőmérséklet és a vízutánpótlás is, sőt, az most nagyon-nagyon kellene. Life is a Flower, az Aesop Bass folytatja.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 9 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk augusztus 4-e friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, a következő órában biztosan a No Doubt-é. És énekel majd Rúzsa Magdi Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szerződést bontottak és nem fizetik ki a Kunhegyesi csatorna felújítást. Lopást akadályoztak meg egy szolnoki barkácsáruházban. Ötödik a fiatal strandröplabdás csapat. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Megtagadta a számlák kifizetését és azonnali hatállyal szerződést bontott a kivitelezővel Kunhegyes vezetése a Kakat ér felújítási munkálatai során tapasztalt súlyos hiányosságok miatt. A megyei hírlap azt írja, a szakmai ellenőrzés megállapította, hogy a vállalt feladatok nem készültek el időben, a kivitelezés hibás és a létesítmény jelenleg alkalmatlan a használatra. A helyi döntéshozók a mulasztások miatt késedelmi kötbért követelnek a cégtől, míg az át nem vett építési részek befejezésére új közbeszerzési eljárást írnak ki. A vizsgálatok miatt a csatorna vizét ideiglenesen leengedték, de az ellenőrzések lezárása után törekednek a vízszint visszatöltésére. A városvezetés hosszú távú célja a Kakat ér folyamatos vízpótlása és a terület élővététele. Emiatt a vízügyi szakemberekkel közösen egy újabb, 3 kilométeres csatorna szakasz kiépítését tervezik. Elfogtak a rendőrök egy férfit és egy nőt, akik csaknem 700 ezer forint értékű árut próbáltak ellopni egy szolnoki barkácsáruházból. A 26 éves férfi és a 28 éves nő a bevásárlókocsijukat megpakolva az árukiadó udvar felé indult, ahol megbontották a kerítést, hogy fizetés nélkül vigyék ki a termékeket. Az áruház dolgozói azonban észrevették, mire készülnek, és azonnal értesítették a hatóságokat. A menekülő elkövetők a cikkek egy részét szándékosan a földhöz vágták, amivel több mint 160 ezer forintos rongálási kárt okoztak. A rendőrség tájékoztatása szerint a kiérkező egyenruhások a helyszínen elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki a párost lopás kísérlete és rongálás miatt, majd mindkettőjüket őrizetbe vették. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, kitartást kívánok a forróság végéig, ami ha minden igaz, majd akkor valamikor hétvége tájékán érkezik. Ebben az órában pedig olyan előadók, mint Adamski, aki belökte Seal karrierjét is. Énekel Kim Mazel, szól a Young Hearts Run Free. Itt lesz Will Smith, mindenek előtt Vanessa Amorosi. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, ha a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Egyrészt dolgoznak az M5-ösön, a Kecskemét észak csomópontban mindkét oldalon egy sávot lezártak. A határ felé és a főváros felé is kisebb torlódásra kell készülni. A 77-es főúton pedig Tapolca térségében felborult egy autó, a 43-as kilométernél csak a félútpálya járható. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Unknown Doubt-tal megyünk tovább.

0: FM a legjobb zenék. Olin Murs slágere folytatja a kedreggelt, Dance With Me Tonight, aki pedig így tenne, mármint hogy táncolna ma este, az megteheti. Nálunk minden nap a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak, más-más stílusban, de mindenképpen mixben este 6 és 8 óra között. A műsor címe Night Shift, a házigazda White Boy, a mai rezidens pedig DJ Hangya lesz, aki funkit hoz a tarsójában. Persze a házigazda is az adott nap stílusában kever.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Még jó pár nap forróság, még a hét elején járunk, és csak a hétvégén jön a hideg front, és reméljük tényleg jön, mert már hét közepére is ígérték még a múlt héten, de aztán egyre tolódott. Addig viszont 37-41, holnap 38-42 fokos forróság vár ránk. Vigyázzon magára mindenki, ha lehet klimatizált helységben vagy árnyékos szobában töltsük ezt a pár napot. Egy csomó helyen engedélyezték a home office-t is. Szóval csak óvatosan, közben hozom, ha jobbnál jobb zenéket, most Janet Jacksonét az All For You-t a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Hallhatjuk Shania Twaint, akinek életéről, mert hogy igazán mozgalmas volt és drámai, szóval az életéről hamarosan film készül. A későnkelők pedig Berire, vagy Berivel ébredhetnek.

0: Ható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Szigligeti Színház díszfényeit is lekapcsolják. Teherautó és személygép kocsi ütközött össze Jászkísérnél. Tehetséggondozó program az Iparkamaránál. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Lekapcsolták a szolnoki Szigligeti Színház dísz kivilágítását is. Korábban már elrendelték más középületek dekorációs fényeinek szüneteltetését, valamint a köztéri szökőkutakat sem működtetik, hogy ezzel is csökkentsék az energiafelhasználást. A városvezetés közölte, azt a közösségi erőfeszítést igyekeznek ezzel támogatni, ami az ellátás biztonságának megőrzésére törekszik. Arról is határoztak, hogy a héten, péntek estig szolnoki lakcímkártyával ingyenesen vehetik igénybe a lakók a Véső úti strand szolgáltatásait. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Jászkísér közelében. A kavicsot szállító tehergépkocsi az ütközés következtében az oldalára borult, rakománya pedig az úttestre szóródott. A szétszóródott szállítmány az út teljes szélességében akadályozta a forgalmat a balesettel érintett útszakaszon, jelentette a katasztrófa védelem. A helyszínre érkező jászkíséri önkéntes tűzoltók áramtalanították a megrongálódott járműveket a további életveszélyek elkerülése érdekében. Személy sérülésről nem adtak hírt. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, augusztus 4-én kedden, domonkosok, dominikák, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620-55-55-155. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és olyan zenékkel készültem, mint Shakira egy dala, az Underneath Your Clothes. Itt lesz a Nox, az Outkast, nem sokára Nana a Lonely-val, de csak is Jessie J után.
0: Best

0: SZTFM a legjobb zenék. Eredetileg egy Liverpooli The Alice nevű zenekaré és 1988-as a Sixpence None The Richer 99-es slágere a There She Goes, amely közvetlenül a Kiss Me giga sikere után betonozta be a zenekart a pop történelembe.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön a főváros felé Örkénynél, illetve a határ felé Kecskemétnél is dolgoznak egy-egy sáv zárásával, mindkét helyen torlódásra kell készülni. Ugyanez a helyzet az M7-esen a határ felé Balatonszemesnél, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a 135-ös kilométernél csak a belső sáv járható, és nagy a torlódás az M0-áson és Sziget-Szent Miklósnál az M1-es felé vezető oldalon, ahol szintén munkavégzés a több mint 4-5 kilométeres torlódás oka. Jó utat, ha dugóbb baleset van. Várom a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, 11 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Egy régi ismerős, Ivla Rock is itt lesz. És hozom Subbase Monstert. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is működik egy turbina Pakson. Mégsem őrködnek krokodilok egy izraeli börtön körül. Napsütés kánikula vár ránk ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina Pakson. Erről számolt be reggel a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártak az erőmű teljes lekapcsolásától, de akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centit emelkedett. Halálos áldozatai is vannak az ukrán drón támadásnak a moszkvai régióban. Az eszközök az orosz főváros határától mintegy 50 kilométerre csapódtak be egy ipari övezetben. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. 5 ember meghalt, 6 pedig megsebesült. Berobban a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szembiszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság azt tervezte, hogy a létesítmény körül vizes árkot alakítanak ki, benne nílusi krokodilokkal. A terv ellen azonban egy állatvédő szervezet keresetet nyújtott be, és ezután felfüggesztették azt. Az ötlet egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta a döntést. Nagyon meleg lesz a következő napokban is, híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok a legforróbb napokhoz, a legforróbb órákhoz. Ez így van per pillanat, hiszen 11 órát hagytuk el, augusztus 4 kedd, messze még a hétvége, ami elhozza az enyhülést. Úgyhogy jöjjenek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen és remélhetőleg hűsítő slágerei, olyanok, mint James Blunttól a Bonfire Heart, vagy Kanye Williamstől a Saturday, az órát Sophie Ellis-Bextor és a Get Over You indítja.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Saturday Night, a következő dal címe, a Wigfieldtől, és hát valamikor akkor jön majd az enyhülést hozó hideg front. Addig ki kell bírnunk, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek a forrósághoz. Vigyázzunk jobban egymásra, figyeljünk jobban egymásra, és magunkra is, ha bárki rosszul érzi magát, kérjen segítséget, és figyeljünk a többiekre is, hogyha szédelegnek. És persze az utakon is nagyon fontos, hogy türelmesebben, a kánikulában cefetül romlik a reakcióidőnk, úgyhogy ne toljuk neki ezerrel, míg ha a Wigfield slágere egy kicsit tempós is, utána jön egy kis lassulás a Bagosi Brothers Company-val, és James Blunt-tal itt a Besten.
1: Be

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési információk egyrészt Attilától, ha a fővárosból, aki azt írja, brutál dugó van a Könyves Kálmánon, a Mester utca és az Üllői út között a Rákóczi híd felé vezető oldalon. Ezen kívül óriási a dugó az M0-áson az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál, ahol a külső sávot lezárták munkavégzés miatt, 5-6 kilométeres a torlódás, és szintén lassabb az M5-ös a főváros felé az M0-ás csomópont előtt, illetve a határ felé Kecskemétnél. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a dél, jönnek a friss hírek, aztán B. Németh Dia a Black Eyed Peas slágerével, a Where is the Love-vel startol a délután. Jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap reggel is, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Millimétereken múlt a paksi erőmű lekapcsolása. Erdőtűzzel küzdenek Hollandiában. Péntekre kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbinapakson. Erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt mondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország. Hajnali 1:30-kor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy 44 év után először teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Rövidesen azonban megállt a hetek óta tartó apadás. Reggelre a paksi szint 2 centit emelkedett, és a helyzet stabilizálódott. A kormányfő szerint az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Ezért a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kéri, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az összefogás eredményeként egyébként az áramfogyasztás vasárnap és hétfőn 6-700 megawatttal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett legmagasabbnál. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Erdőtűz pusztít Hollandiában. A lángok az ország keleti részén a német határtól nem messze csaptak fel egy természetvédelmi területen, és a szárazság miatt gyorsan terjednek. A füst miatt egy kempinget kiürítettek, a térségben pedig nem járnak a vonatok, mivel a tűzoltók közvetlenül a sínek mellett dolgoznak. Hollandiában hetek óta nem esett jelentős eső, az ország vízhiánnyal küzd. Híreink végén pedig nézzük, milyen idő várható nálunk a következő napokban. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél, 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 4-e van, 12 óra után járunk néhány perccel, ami annyit jelent, hogy indul is a Best délután ezúttal velem, Bénémet Diával. Örülök, hogy ma is együtt töltjük ezt a délutánt. Én ígérem, a legjobb zenéket hozom cserébe. Hozom hamarosan az Airi Mafiától a Volt egy álmom című slágerüket, na de itt lesz Denis is, most pedig a Black Eyed Peas indít.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, a She's the One, Robbie Williams egyik legismertebb és talán legérzelmesebb dala, amely 1999-ben jelent meg. Egy romantikus vallomás, amely arról szól, amikor valaki megtalálja azt az embert, aki igazán különleges számára. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg az ausztrál World Party írta, Robbie feldolgozása azonban sokkal nagyobb sikert aratott világszerte. A She's the One az egyik legkedveltebb Robbie Williams dal lett, amely ma is gyakran felcsendül romantikus pillanatokban. Ez jön most itt a Best FM-en.

0: Beszélem a legjobb zenék útinfókkal. Folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométer Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenő helyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a folytatásban is, mutatom. Ez lesz a Kelemen kabátban is, maradjatok gyerekek, és itt lesz Justin Timberlake is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, népszerűbbek lettek a balatoni Intercity és Express vonatok. Egyelőre kitart a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbina Pakson, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán elmondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország, hajnali fél kettőkor a Dunavíz szintje pár milliméterre volt attól, hogy teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Reggelre azonban a paksi szint 2 centit emelkedett. A kormányfő a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kérte, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, nézik például az üzemek tényleges kapacitását, az anyagfelhasználást, a kibocsátást, a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz. A főszezon első hónapjában a tóhoz tartó Intercity és Express vonatokat csak nem 5%-kal többen választották, mint tavaly ilyenkor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikli szállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a szerelvényeken. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a NÉBIH. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot talál, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát.
1: Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek egy óra után, és hozom a legjobb zenéket, én Béni Meddia vagyok, és hamarosan jön Pitbull, itt lesz Dash, és most pedig Justin Timberlake-kel megyünk tovább. A Trolls című animációs film betétdalaként vált világszerte ismerté a most következő dala.
0: Best

a legjobb zenék. Biztos sokaknak ismerős lehet a helyzet, hogy sietünk a dolgunkra, de valaki komótosan halad előttünk a járdán, és nincs lehetőségünk kikerülni. Sokan ilyenkor azonnal ingerülté válnak, és úgy érzik, mintha értékes perceket veszítenének. A pszichológusok szerint azonban az ilyen reakció nem pusztán a másik ember tempójáról szól, sokkal inkább arról, hogyan érzékeljük az időt, milyen elvárásaink vannak, és milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk. Na most az angol nyelvben már külön kifejezés is létezik erre a jelenségre, sidewalk rage, vagyis járda düh. Ez nem feltétlenül dühkitörést jelent, inkább azt az aránytalan feszültséget, amely akkor jelentkezik, amikor valaki akadályozza a haladásunkat. A mai felgyorsult világban egyre többen érzik úgy, hogy folyamatos időnyomás alatt élnek, emiatt minden apró késlekedés, legyen szó egy lassú gyalogosról, hosszú pénztári sorról vagy dugóról, könnyen frusztrációt válthat ki, még akkor is, ha valójában néhány másodpercről vagy percről van szó. Egyébként nálam is nagyon sokszor elpattan a cérna, főleg tényleg, hogyha sietek valahová, és valaki tötymörög előttem, de ennek ugye van bizonyos háttere. A kutatók szerint az emberek rendelkeznek egy belső időérzékelő rendszerrel, amely segít eldönteni, mikor érdemes tevékenységet váltani. Ez evolúció szempontból hasznos alkalmazkodás volt, hiszen elősegítette a gyors reagálást a környezet változásaira. A modern életben azonban ez a mechanizmus könnyen túlterhelődhet, a folyamatos rohanás, a szoros napirend és az állandó időbeosztás miatt akkor is sürgetve érezhetjük magunkat, amikor valójában nincs semmilyen valódi határidő vagy veszély. A tudósok szerint a frusztráció gyakran abból fakad, hogy a valóság nem felel meg az elvárásainknak. Ha arra számítunk, hogy minden gyorsan és gördülékenyen zajlik majd, már egy kisebb akadály is aránytalanul zavaróvá válhat. Nem mindenki reagál ugyanúgy a lassú tempóra. A kutatások szerint azok, akik rendkívül célorientáltak, szeretnek mindent pontosan megtervezni, és fontos számukra a hatékonyság, sokkal érzékenyebbek az ilyen helyzetekre. A szakemberek szerint a türelem nem velünk született adottság, hanem olyan készség, amely tudatos gyakorlással fejleszthető, úgyhogy most én is ezen vagyok. Próbáljunk kicsit higgadtabban, türelmesebben közlekedni az utakon, és gyűrjük le együtt a stresszt a legjobb zenék társaságában itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-555. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hozom a folytatásban is. Itt lesz például az Animal Cannibals.
2: Ülünk a vonaton,
1: és a 2000-es évek tini báványa Avril Lavigne is velünk tart majd.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok áramot spóroltak a háztartások, erre a folytatásban is szükség lesz. Nehéz hetek várnak az allergiásokra, túlszulejtette volt nejét itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már látszik a fény az alagút végén, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, reggelre 2 centit emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így továbbra is üzemelhet az erőmű utolsó még működő turbinája. Hozzátette, péntektől megérkezik a lehűlés és a folyó felső szakaszán csapadék is valószínű. Ezzel együtt a folytatásban is szükséges a nemzeti összefogás, hiszen 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk addig, ezért ismét azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között amennyire csak lehet takarékoskodjunk az árammal. A kormányfő szerint az energiafelhasználás tegnap és tegnap előtt 6-700 megawatttal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett csúcsnál. Berobban a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Túlszulejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá 2 gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, összesen 9 bűncselekményért számoltatják el. A kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Lényegesen rosszabbul olvasnak és számolnak azok a diákok, akik 14 éves koruk előtt rendszeresen neteztek és sokat lógtak a közösségi oldalakon. Ezzel a lesújtó eredménnyel zárult a Brescia-i Tudományegyetem felmérése. Több mint 5007 és 16 év közötti olaszországi diák vett részt a vizsgálatban. Az összefoglaló szerint egyértelműen kiderült, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél enyhítheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már több felhőt és záporokat is ígér, a Dunántúlon legfeljebb 34, másfelé még 35-39 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás kedd délután kívánok mindenkinek 2 óra után, és én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább Avril Lavigne-nel, a 2000-es évek elejének egyik meghatározó pop-punk előadója, ugye, aki már tinédzserként világhírű lett. Egy 2002-es slágerét pörgetem már is, ez a Skater Boy. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt a gyors.
1: Best FM, a legjobb zenék, a Never Be The Same Again-nál megyünk most tovább, Belanissi egyik legsikeresebb szóló dalával, amely 2000-ben jelent meg, és nem sokkal a Spice Girls sikerkorszaka után. A dalban közreműködik Lisa Loops a TLC-ből, ami különleges R&B hangzást ad a számnak, egy mély érzelmi átalakulásról szól, amikor egy kapcsolat teljesen megváltoztat valakit. A letisztult modern hangzás és Melanie erőteljes éneke miatt a szám több országban lista vezető lett. Ez a dal segített neki tulajdonképpen abban, hogy komoly szóló előadóként is elismerjék. Már érkezik is Never

0: Beszéltem a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, ez volt Nio és a Sexy Love. Hamarosan jön 50 Cent, és előtte a legfrissebb hírek érkeznek, hiszen mindjárt 3 óra van. A 4-es street-tel pedig már robogunk, és tovább szól az üzenet a távolból a Best FM-es kedvencek között. Üzenet a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Szigligeti Színház díszfényeit is lekapcsolják, vízosztással segítik a közlekedőket, ötödik a fiatal strandröplabdás csapat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lekapcsolták a szolnoki Szigligeti Színház díszkivilágítását is. Korábban már elrendelték más középületek dekorációs fényeinek szüneteltetését, valamint a köztéri szökőkutakat sem működtetik, hogy ezzel is csökkentsék az energiafelhasználást. A városvezetés közölte, azt a közösségi erőfeszítést igyekeznek ezzel támogatni, ami az ellátás biztonságának megőrzésére törekszik. Ugyanakkor a lakosság komfortérzetének javítására arról is határoztak, hogy a héten, péntek estig szolnoki lakcímkártyával ingyenesen vehetik igénybe a lakók a Véső úti strand szolgáltatásait. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Jászkísér közelében. A kavicsot szállító tehergépkocsi az ütközés következtében az oldalára borult, rakománya pedig az úttestre szóródott. A szétszóródott szállítmány az út teljes szélességében akadályozta a forgalmat a balesettel érintett útszakaszon, jelentette a katasztrófa védelem. A helyszínre érkező jászkíséri önkéntes tűzoltók áramtalanították a megrongálódott járműveket a további életveszélyek elkerülése érdekében. Személyi sérülésről nem adtak hírt. A baleset körülményeit és a pontos okokat a szakhatóságok vizsgálják. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják.
1: Vizet osztanak a szolnoki állomáson. A hőségriadó alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak palackozott ásványvizet a vonattal, valamint az autóbusszal közlekedőknek. A vasúttársaság emellett ivókutak üzemeltetésével igyekszik enyhíteni a kánikulát az utazók számára. Emellett felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben mindig vigyen magával mindenki elegendő ivóvizet. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emellett arra kérte a közútkezelőket, hogy az esetleges torlódások idején készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak is. Segítséget kér a lakosságtól a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítványa rendkívüli hőség miatt. A helyi civil szervezet tájékoztatása szerint a kennelek a nagy melegben pillanatok alatt felforrósodnak, ami komoly veszélyt jelent az ott elhelyezett állatokra. A gondozók jelenleg több mint 100 kutyáról gondoskodnak a telepen. A szakemberek folyamatosan töltik a vizes tálakat, valamint locsolással igyekeznek hűteni az állatok tartási helyét a hőguta elkerülése érdekében. A rengeteg teendő miatt a szervezet munkatársai arra kérik a segítőkész lakosokat, hogy akik tehetik, akár fél vagy egy órára is kapcsolódjanak be a munkába. Az önkéntesek a vizes tálak feltöltésével és a kennelek locsolásával nyújthatnak közvetlen segítséget. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan

0: Elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
1: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
0: Megtagadta a számlák kifizetését és azonnali hatállyal szerződést bontott a kivitelezővel Kunhegyes vezetése a kakat ér felújítási munkálatai során tapasztalt súlyos hiányosságok miatt. A megyei hírlap azt írja, a szakmai ellenőrzés megállapította, hogy a vállalt feladatok nem készültek el időben. A kivitelezés hibás és a létesítmény jelenleg alkalmatlan a használatra. A helyi döntéshozók a mulasztások miatt késedelmi kötbért követelnek a cégtől, míg az át nem vett építési részek befejezésére új közbeszerzési eljárást írnak ki. A vizsgálatok miatt a csatorna vizét ideiglenesen leengedték, de az ellenőrzések lezárása után törekednek a vízszint visszatöltésére. A városvezetés hosszú távú célja a kakat ér folyamatos vízpótlása és a terület élővététele. Emiatt a vízügyi szakemberekkel közösen egy újabb, 3 kilométeres csatorna szakasz kiépítését tervezik. Elfogtak a rendőrök egy férfit és egy nőt, akik csaknem 700 000 forint értékű árut próbáltak ellopni egy szolnoki Bargács áruházból. A 26 éves férfi és a 28 éves nő a bevásárlókocsijukat megpakolva az árukiadó udvar felé indult, ahol megbontották a kerítést, hogy fizetés nélkül vigyék ki a termékeket. Az áruház dolgozói azonban észrevették, mire készülnek, és azonnal értesítették a hatóságokat. A menekülő elkövetők a cikkek egy részét szándékosan a földhöz vágták, amivel több mint 160 000 forintos rongálási kárt okoztak. A rendőrség tájékoztatása szerint a kiérkező egyenruhások a helyszínen elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki a párost lopás kísérlete és rongálás miatt, majd mindkettőjüket őrizetbe vették. Megszerezte az 5. helyet a szolnoki utánpótlás fiú csapat az országos strandröplabda bajnokság döntőjében. A fiatal sportolók a tatai megmérettetésre az előző heti kvalifikációs tornán vívták ki a részvételi jogot. A szolnoki együttes azzal a céllal érkezett a tornára, hogy érmet szerezzen és a legjobb 3 között végezzen. A csütörtöki nyitónapon bíztatóan kezdtek a fiúk, hiszen 3 mérkőzésből 2-t megnyertek, így magabiztosan jutottak be a másnapi egyenes kieséses szakaszba. Pénteken az első találkozón még sikeresen vették az akadályt, ám a második meccsen elszenvedett vereség miatt lemaradtak a 4-es döntőről. A fiatalok a csalódás ellenére sem adták fel a küzdelmet, és az utolsó összecsapáson óriási csatában 2-1-es szettarányjal győztek. Ezzel a sikeres zárással az előkelő 5. pozíció jóban fejezték be a tornát, számolt be róla a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebből a forróságból sajnos nem tudunk bespájzolni. Üdvözlet, kellemes délutánt a stúdióban Fodor Attila. Ma van Mester Tamás születésnapja. Korábban a Jack Jackben énekelt, a szóló karrierben pedig volt olyan dala, hogy egy forró nyár. Emellett pedig ott volt az Altas fel és a Szabadics fel is. Most azonban 50 Cent-tel indítunk.
3: 102.4 West FM.

Eddig az év egyik legforróbb napja van, ma már túllépte a hőmérséklet sok helyen a 40 fokot, és holnap is erre lehet számítani, itt akár a térségben is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon élénkülhet meg a déli délkeleti szél. Reggel is 20 fok felett lesz a hőmérséklet, napközben pedig túléphetjük a 40 fokot. Csütörtökön tetőzhet a forróság, akkor némi gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést. Helyenként zápor is előfordulhat ekkor. Nyugaton, észak-nyugaton, észak-nyugatira fordul a szél. A térségben 41 fok is lehetséges. Pénteken néhány fokkal visszaeshetnek a csúcsok, ugyanis napközben a napsütés mellett megnövekszik majd a felhőzet. Elszórtan várhatóak záporok, zivatarok is. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is lehetnek. Pénteken 34 fok lehet a legmelegebb órákban. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 28 fokos, és a Balaton vize is most 28 fokos. A tikkasztó melegben Stacabó jön, és a Here We Go!

az arcod. A nyár egyik legmozgalmasabb hónapja az augusztus, jövök is néhány programajánlattal a következő napokból, hetekből, itt a 102.4 Best FM-en. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál szerdától vasárnapig Jászberényben. A pénteki fellép este 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Alföld Kupa Turkevén az Autocross Arénában szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják szombaton 8-tól a Csörögefánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Madonna ilyenkor 87-ben listavezető a Who's That Girl-el, most azonban a 2000-es évek egyik Madonna sikere szól, a

0: Még a menetszél is forró, 102.4 Best FM a legjobb zenék, jövök a közlekedés infókkal. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. A Bácsalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni, Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé. A Black Attack folytatja a keddet, ez már hard lesz a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Szigligeti Színház díszfényeit is lekapcsolják, vízosztással segítik a közlekedőket, ötödik a fiatal strandröplabdás csapat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lekapcsolták a szolnoki Szigligeti Színház díszkivilágítását is. Korábban már elrendelték más középületek dekorációs fényeinek szüneteltetését, valamint a köztéri szökőkutakat sem működtetik, hogy ezzel is csökkentsék az energiafelhasználást. A városvezetés közölte, azt a közösségi erőfeszítést igyekeznek ezzel támogatni, ami az ellátás biztonságának megőrzésére törekszik. Ugyanakkor a lakosság komfortérzetének javítására arról is határoztak, hogy a héten, péntek estig szolnoki lakcímkártyával ingyenesen vehetik igénybe a lakók a Véső úti strand szolgáltatásait. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Jászkísér közelében. A kavicsot szállító tehergépkocsi az ütközés következtében az oldalára borult, rakománya pedig az úttestre szóródott. A szétszóródott szállítmány az út teljes szélességében akadályozta a forgalmat a balesettel érintett útszakaszon, jelentette a katasztrófa védelem. A helyszínre érkező Jászkíséri önkéntes tűzoltók áramtalanították a megrongáló járműveket a további életveszélyek elkerülése érdekében. Személy sérülésről nem adtak hírt. A baleset körülményeit és a pontos okokat a szakhatóságok vizsgálják. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyik programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a

0: vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Vizet osztanak a Szolnoki állomáson. A hőségriadó alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak palackozott ásványvizet a vonattal, valamint az autóbusszal közlekedőknek. A vasúttársaság emellett ivókutak üzemeltetésével igyekszik enyhíteni a kánikulát az utazók számára. Emellett felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben mindig vigyen magával mindenki elegendő ivóvizet. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emellett arra kérte a közútkezelőket, hogy az esetleges torlódások idején készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak is. Segítséget kér a lakosságtól a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítvány a rendkívüli hőség miatt. A helyi civil szervezet tájékoztatása szerint a kennelek a nagy melegben pillanatok alatt felforrósodnak, ami komoly veszélyt jelent az ott elhelyezett állatokra. A gondozók jelenleg több mint 100 kutyáról gondoskodnak a telepen. A szakemberek folyamatosan töltik a vizes tálakat, valamint locsolással igyekeznek hűteni az állatok tartási helyét a hőguta elkerülése érdekében. A rengeteg teendő miatt a szervezet munkatársai arra kérik a segítőkész lakosokat, hogy akik tehetik, akár fél vagy egy órára is kapcsolódjanak be a munkába. Az önkéntesek a vizes tálak feltöltésével és a kennelek locsolásával nyújthatnak közvetlen segítséget. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Megtagadta a számlák kifizetését és azonnali hatállyal szerződést bontott a kivitelezővel Kunhegyes vezetése a kakat ér felújítási munkálatai során tapasztalt súlyos hiányosságok miatt. A megyei hírlap azt írja, a szakmai ellenőrzés megállapította, hogy a vállalt feladatok nem készültek el időben. A kivitelezés hibás és a létesítmény jelenleg alkalmatlan a használatra. A helyi döntéshozók a mulasztások miatt késedelmi kötbért követelnek a cégtől, míg az át nem vett építési részek befejezésére új közbeszerzési eljárást írnak ki. A vizsgálatok miatt a csatorna vizét ideiglenesen leengedték, de az ellenőrzések lezárása után törekednek a vízszint visszatöltésére. A városvezetés hosszú távú célja a kakat ér folyamatos vízpótlása és a terület élővététele. Emiatt a vízügyi szakemberekkel közösen egy újabb 3 kilométeres csatorna szakasz kiépítését tervezik. Elfogtak a rendőrök egy férfit és egy nőt, akik csaknem 700 ezer forint értékű árut próbáltak ellopni egy szolnoki Bargács áruházból. A 26 éves férfi és a 28 éves nő a bevásárló kocsijukat megpakolva az árukiadó udvar felé indult, ahol megbontották a kerítést, hogy fizetés nélkül vigyék ki a termékeket. Az áruház dolgozói azonban észrevették, mire készülnek, és azonnal értesítették a hatóságokat. A menekülő elkövetők a cikkek egy részét szándékosan a földhöz vágták, amivel több mint 160 ezer forintos rongálási kárt okoztak. A rendőrség tájékoztatása szerint a kiérkező egyenruhások a helyszínen elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki a párost lopás kísérlete és rongálás miatt, majd mindkettőjüket őrizetbe vették. megszerezte az 5. helyet a szolnoki utánpótlás fiú csapat az országos strandröplabda bajnokság döntőjében. A fiatal sportolók a tatai megmérettetésre az előző heti kvalifikációs tornán vívták ki a részvételi jogot. A szolnoki együttes azzal a céllal érkezett a tornára, hogy érmet szerezzen és a legjobb 3 között végezzen. A csütörtöki nyitónapon bíztatóan kezdtek a fiúk, hiszen 3 mérkőzésből 2-t megnyertek, így magabiztosan jutottak be a másnapi egyenes kieséses szakaszba. Pénteken az első találkozón még sikeresen vették az akadályt, ám a második meccsen elszenvedett vereség miatt lemaradtak a 4-es döntőről. A fiatalok a csalódás ellenére sem adták fel a küzdelmet, és az utolsó összecsapáson óriási csatában 2-1-es szett arányjal győztek. Ezzel a sikeres zárással az előkelő 5. pozícióban fejezték be a tornát, számolt be róla a Szolnoki Sportcentrum sportiskola. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Aki csak teheti, elbújik ilyenkor a perzselő nap elől. Kellemes időtöltést, hűsölős délután kívánok, a stúdióban Fodor Attila. Ilyenkor kezdik el építeni 1965-ben Berlin egyik példaképét, a TV-tornyot, és ma van Udvaros Dorottya színésznőnek a születésnapja. Mi a House of Glass-szel folytatjuk most.
4: 102.4 West FM.

0: Eddig az év egyik legforróbb napja van, ma már túllépte a hőmérséklet sok helyen a 40 fokot, és holnap is erre lehet számítani, itt akár a térségben is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon élénkülhet meg a déli délkeleti szél. Reggel is 20 fok felett lesz a hőmérséklet, napközben pedig túléphetjük a 40 fokot. Csütörtökön tetőzhet a forróság, akkor némi gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést. Helyenként zápor is előfordulhat ekkor. Nyugaton, észak-nyugaton, észak-nyugatira fordul a szél. A térségben 41 fok is lehetséges. Pénteken néhány fokkal visszaeshetnek a csúcsok, ugyanis napközben a napsütés mellett megnövekszik majd a felhőzet. Elszórtan várhatóak záporok, zivatarok is. Az északias szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is lehetnek. Pénteken 34 fok lehet a legmelegebb órákban. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 28 fokos, és a Balaton vize is most 28 fokos. Annó listavezető is volt ez a dal, Brand és Mónika kettőse jön a The Boys Mine-nal.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
2: Yeah, you do too.
1: But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

A nyár egyik legmozgalmasabb hónapja az augusztus, jövök is néhány programajánlattal a következő napokból, hetekből, itt a 102.4 Best FM-en. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tisza Part moziban csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Loren Barnabással. Csángó Fesztivál szerdától vasárnapig Jászberényben. A pénteki fellépő este 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Alföld Kupa Turkevén az Autocross arénában szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják szombaton 8-tól a Csörögefánk napot, a finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren, szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Judlo is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Hűsörös kikapcsolódást, a Unique folytatja a keddet, mi van a nevedben a legjobb zenék között.

Még a menetszél is forró, 102.4 Best FM a legjobb zenék, jövök a közlekedés infókkal. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. Abáczalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közműépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni, Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszök felé. Best FM legenda ő is, Alia és a Try Again hallható, egy korábbi amerikai lista vezető a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A Szigligeti Színház díszfényeit is lekapcsolják, vízosztással segítik a közlekedőket, ötödik a fiatal strandröplabdás csapat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Lekapcsolták a szolnoki Szigligeti Színház díszkivilágítását is. Korábban már elrendelték más középületek dekorációs fényeinek szüneteltetését, valamint a köztéri szökőkutakat sem működtetik, hogy ezzel is csökkentsék az energiafelhasználást. A városvezetés közölte, azt a közösségi erőfeszítést igyekeznek ezzel támogatni, ami az ellátás biztonságának megőrzésére törekszik. Ugyanakkor a lakosság komfortérzetének javítására arról is határoztak, hogy a héten, péntek estig szolnoki lakcímkártyával ingyenesen vehetik igénybe a lakók a Véső úti strand szolgáltatásait. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Jász kísér közelében. A kavicsot szállító tehergépkocsi az ütközés következtében az oldalára borult, rakománya pedig az úttestre szóródott. A szétszóródott szállítmány az út teljes szélességében akadályozta a forgalmat a balesettel érintett útszakaszon, jelentette a katasztrófa védelem. A helyszínre érkező Jász kíséri önkéntes tűzoltók áramtalanították a megrongálódott járműveket a további életveszélyek elkerülése érdekében. Személyi sérülésről nem adtak hírt. A baleset körülményeit és a pontos okokat a szakhatóságok vizsgálják. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Vizet osztanak a szolnoki állomáson. A hőségriadó alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak palackozott ásványvizet a vonattal, valamint az autóbusszal közlekedőknek. A vasúttársaság emellett ivókutak üzemeltetésével igyekszik enyhíteni a kánikulát az utazók számára. Emellett felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben mindig vigyen magával mindenki elegendő ivóvizet. Vitézi Dávid közlekedő

0: és beruházási miniszter emellett arra kérte a közútkezelőket, hogy az esetleges torlódások idején készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak is. Segítséget kér a lakosságtól a Szolnoki Városi Állatotthon Alapítványa rendkívüli hőség miatt. A helyi civil szervezet tájékoztatása szerint a kennelek a nagy melegben pillanatok alatt felforrósodnak, ami komoly veszélyt jelent az ott elhelyezett állatokra. A gondozók jelenleg több mint 100 kutyáról gondoskodnak a telepen. A szakemberek folyamatosan töltik a vizes tálakat, valamint locsolással igyekeznek hűteni az állatok tartási helyét a hőkuta elkerülése érdekében. A rengeteg teendő miatt a szervezet munkatársai arra kérik a segítőkész lakosokat, hogy akik tehetik, akár fél vagy egy órára is kapcsolódjanak be a munkába. Az önkéntesek a vizes tálak feltöltésével és a kennelek locsolásával nyújthatnak közvetlen segítséget. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
1: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
0: Megtagadta a számlák kifizetését és azonnali hatállyal szerződést bontott a kivitelezővel Kunhegyes vezetése a kakat ér felújítási munkálatai során tapasztalt súlyos hiányosságok miatt. A megyei hírlap azt írja, a szakmai ellenőrzés megállapította, hogy a vállalt feladatok nem készültek el időben. A kivitelezés hibás és a létesítmény jelenleg alkalmatlan a használatra. A helyi döntéshozók a mulasztások miatt késedelmi kötbért követelnek a cégtől, míg az át nem vett építési részek befejezésére új közbeszerzési eljárást írnak ki. A vizsgálatok miatt a csatorna vizét ideiglenesen leengedték, de az ellenőrzések lezárása után törekednek a vízszint visszatöltésére. A városvezetés hosszú távú célja a kakat ér folyamatos vízpótlása és a terület élővététele. Emiatt a vízügyi szakemberekkel közösen egy újabb, 3 kilométeres csatorna szakasz kiépítését tervezik. Elfogtak a rendőrök egy férfit és egy nőt, akik csaknem 700 ezer forint értékű árut próbáltak ellopni egy szolnoki Bargács áruházból. A 26 éves férfi és a 28 éves nő a bevásárlókocsijukat megpakolva az árukiadó udvar felé indult, ahol megbontották a kerítést, hogy fizetés nélkül vigyék ki a termékeket. Az áruház dolgozói azonban észrevették, mire készülnek, és azonnal értesítették a hatóságokat. A menekülő elkövetők a cikkek egy részét szándékosan a földhöz vágták, amivel több mint 160 ezer forintos rongálási kárt okoztak. A rendőrség tájékoztatása szerint a kiérkező egyenruhások a helyszínen elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki a párost lopás kísérlete és rongálás miatt, majd mindkettőjüket őrizetbe vették. Megszerezte az 5. helyet a szolnoki utánpótlás fiú csapat az országos strandröplabda bajnokság döntőjében. A fiatal sportolók a tatai megmérettetésre az előző heti kvalifikációs tornán vívták ki a részvételi jogot. A szolnoki együttes azzal a céllal érkezett a tornára, hogy érmet szerezzen és a legjobb három között végezzen. A csütörtöki nyitónapon bíztatóan kezdtek a fiúk, hiszen három mérkőzésből kettőt megnyertek, így magabiztosan jutottak be a másnapi egyenes kieséses szakaszba. Pénteken az első találkozón még sikeresen vették az akadályt, ám a második meccsen elszenvedett vereség miatt lemaradtak a négyes döntőről. A fiatalok a csalódás ellenére sem adták fel a küzdelmet, és az utolsó összecsapáson, óriási csatában 2-1-es szett arányjal győztek. Ezzel a sikeres zárással az előkelő 5. pozíció stúdióban fejezték be a tornát, számolt be róla a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma zavartalan napsütésben lesz részünk, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de számottevő csapadék nem várható. Országszerte folytatódik a kánikula, térségünkben a nappali maximum hőmérséklet 38-40 fok között alakul, holnap pedig a 41 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. Éjjel hajnalban 21-23 fok lehet a minimum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ha lehetne, most egy medence stúdióból köszönteném hallgatókat. Fodor Attila vagyok. 1984-ben ilyenkor 24 hétig az amerikai albumlistát Prince legendás lemeze, a Purple Rain vezeti. Most azonban Jarul és Ashanti jön a 2000-es évekből. A zenei összeállítás élén az Always on Time.
3: 102.4 West FM.

Eddig az év egyik legforróbb napja van, ma már túllépte a hőmérséklet sok helyen a 40 fokot, és holnap is erre lehet számítani, itt akár a térségben is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon élénkülhet meg a déli délkeleti szél. Reggel is 20 fok felett lesz a hőmérséklet, napközben pedig túléphetjük a 40 fokot. Csütörtökön tetőzhet a forróság, akkor némi gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést. Helyenként zápor is előfordulhat ekkor. Nyugaton, észak-nyugaton, észak-nyugatira fordul a szél. A térségben 41 fok is lehetséges. Pénteken néhány fokkal visszaeshetnek a csúcsok, ugyanis napközben a napsütés mellett megnövekszik majd a felhőzet. Elszórtan várhatóak záporok, zivatarok is. Az északias szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is lehetnek. Pénteken 34 fok lehet a legmelegebb órákban. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete 28 fokos, és a Balaton vize is most 28 fokos. Egy zene, egy kicsit hűvösebb nyári napokról, Annika Mose és a Here Comes the Hot Stepper, itt a 102.4 Best FM-en.

A nyár egyik legmozgalmasabb hónapja az augusztus, jövök is néhány programajánlattal a következő napokból, hetekből, itt a 102.4 Best FM-en. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Loren Barnabással. Csángó Fesztivál szerdától vasárnapig Jászberényben. A pénteki fellépő este 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Alföld Kupa Turkevén az Autocross arénában szombaton 14 órától kezdődnek az időmérők, vasárnap pedig 8-tól a futamok. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumnál tartják szombaton 8-tól a csörögefánk napot, a finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatók újra Újszászon a közösségi téren szombaton este 7-től Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. A Föld egyik legforróbb kontinensén született Kylie Minogue-gal folytatom a délutánt, itt a 102.4 Best.

Még a menet szél is forró, 102.4 Best FM a legjobb zenék, jövök a közlekedés infókkal. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A Ceglédi szőlőknél karbantartást végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos utcán végeznek karbantartást ezekben a napokban. Káva és Pánt között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Berekfürdő térségében az úthibákat javítják a 3401-esen. Abáczalók és Tiszadercs között aszfaltoznak. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közműépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni, Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszög felé. Mindjárt jön a Night Shift hűsítő zenei szettje itt a 102.4 Best FM-en. Előtte viszont a Bermuda és a London Fodor Attila vagyok. Best FM-es kedd délután, holnap jövök 3 után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a Restartra is készülnek Pakson. Gyermekházi állat a lezárt kocsiban hívja azonnal a 112-t. Túlszulejtette volt nejét, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minden leállított turbinát próbálnak indulásra kész állapotban tartani a paksi atomerőműben, erről a kormányfő beszélt, amikor az üzem mellől jelentkezett be délután közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ennek a folytatásban lesz majd jelentősége. Amennyiben bejönnek az előrejelzések és nagyobb mennyiségű csapadék esik a Duna osztrák-német vízgyűjtőjén, egy héten belül emelkedhet a Duna vízszintje itthon is, és akkor újra startolhatnak ezek a blokkok. A miniszterelnök hangsúlyozta, holnap és holnap után 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk, ezért ismét szükség van arra, hogy a háztartások főként este takarékoskodjanak az energiával.

0: Javaslatot az országgyűlésnek, e szerint szeptember 1-től nem terheli forgalmi adó ezeket a készítményeket, ahogyan a vényköteles orvosi radioaktív izotópokat és az egészségügyi oxigént sem. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy mindez egy évre 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá két gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, a kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. 5-tel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Vipex falunkra 0-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangjával, keddi reszidessünk el a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünkálló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki mindjárt sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb kihívás megtartani a -700-at, több vármegyében is küzdenek a bozott tüzekkel, egyre nagyobb pusztítást végeznek a sáskák az Alföldön. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jelenleg stabil az ország energiaellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az üzem mellől jelentkezett be közösségi oldalán. Hozzátette, 1-2 centit még emelkedhet a vízszint, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet. Ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik. A kormány főhangsúlyozta, a nukleáris biztonság nincs veszélyben. Szólt arról is, hogy tegnap, akár csak vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb az energiafogyasztás, hála a lakosságnak és a hazai cégeknek. Jó lenne ezt megismételni ma is. Tarló, erdő és bozót tüzekkel küzdöttek, illetve küzdenek még most is a tűzoltók több vármegyében. Bács-Kiskunban Kumbaracs és Kunadacs között mintegy 3000 négyzetméteren égett egy fakitermelési terület. Itt már megfékezték a lángokat. Viszont foltokban égnek a fák, a bokrok, a gajak, karcak tanyasi külterületén. A száraz fű és egy cserjés kapott lángra Tatabányán több hektáron nehezen járható területen. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en. A Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: 3 centivel van a kritikus szint felett a folyó vízszintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök szerint nagyon kemény lesz a szerda és a csütörtök, extrém hőség várható, ám utána bízhatunk az enyhülésben. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján döntött így. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Igyunk bőséget és védjük magunkat a naptól. Berobban a parlagfű szezon, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
1: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
0: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze 2-t érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmada egyébként nem természetes eredetű volt, ezeket bányarobbantások okozták. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező.

Rádió 88-FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem teszik be a lábukat. Hát Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép.

Best FM, a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már 5 centivel a kritikus szint felett a Dunapaksnál, 20 vasút vagy hévvonalon kellett korlátozni a sebességet. Országszerte ellenőrzik az akugyárakat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 5 cm nőtt a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó jelenleg is működő turbina stabilan termel, írta ki este 6 óra tájban közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte azt is, hogy az akkori adatok szerint 500 megawattal fogyaszt kevesebb energiát az országhoz előrejelzetnél, és ez a lakosok, valamint a cégek önkorlátozásának köszönhető. Országosan és Budapesten is elérte a 40 fokot a mai csúcs hőmérséklet, közölte délutáni gyors jelentésében a kormány. Oldal. Összesítésük szerint jelenleg 16 vasút, illetve 4 hévvonalon korlátozzák a sebességet a forróság miatt. 15 erdő és bozót tűzzel küzdöttek, vagy küzdenek még most is a tűzoltók, és több mint 1200 helyszínen volt.

0: Közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz, csak nem 5%-kal többen választották a tóhoz tartó Intercity és Express szerelvényeket tavalyhoz képest a főszezon első hónapjában, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a vonatokon. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival a következő órában, és hogy 9 és 10 óra között ez pontosan mit jelent? Hát itt lesz velünk Danny Minogue az I Begin to Wonder, jön az Artful Dodger, Craig Daviddel és a Rewind-dal, Kanye West is hozza a Stronger, illetve Crystal Waters a 100% Pure Love-ot.
2: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék holnap és holnap után szerdán és csütörtökön fog csúcsosodni. Ez a napok óta tartó kánikula, 39 fokos nappali maximum szél, felhő és csapadék nélkül kell majd kibírnunk a szerdát és a csütörtöket, és aztán majd visszatér a normálisabb 34-35 fokos nappali maximum az időjárás. Szóval ilyen nyugodtan mondhatjuk, hogy igazi sivatagi idő lesz holnap. Desert Rose, ez jön most egy Stinktől és Seb Mamitól a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, nem csak az idei év, de nyugodtan mondhatjuk, hogy minden idők egyik leglátványosabb koncertjével turnézik jelenleg a világban Kanye West. És ha bár az Európába tervezett koncertek száma megfeleződött, mert valahol nem tudták garantálni az általa kívánt biztonságot, valahol pedig egész egyszerűen nem engedték be az országba az általa korábban tett antiszemita kijelentések miatt, azért, hogyha valaki még akarja, akkor Európában megnézheti, most pénteken Portugáliában lép fel. Jön Kanye West és a Stronger.

Best FM a legjobb zenék. Tavaly indult a Kossén azon turné, amelyel a zenekar fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték meg, és tavaly itt voltak is Budapesten októberben. Aki esetleg lemaradt volna róluk, idén tudja őket pótolni élőben Bulgáriában, vagy Svájcban, illetve Horvátországban, jövő év elején pedig irány Csehország, vagy éppen Szlovákia. Jön a Kossén és a Catch, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség, sorsdöntő 48 óra vár ránk. Halálos áldozata is van már az erdőtüzeknek. Kullancs veszélyre figyelmeztet a Navy. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, holnap és holnap után 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyos

0: Éséről, hanem kap több millió forintot. Korábban fenyegető levelet is küldött, amelyhez nejlonzacskóban emberi ürüléket mellékelt. A nő szólt a rendőröknek, velük együttműködve, a férfi kérésének látszólag elegettéve elhelyezett egy csomagot a megbeszélt időben és helyen, de a fenyegető nem ment el érte. Így sem ússza meg, zsarolásért emelt vádat ellene a budaörsi járási ügyészség. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy meddig jutunk el a következő órában, hát majd meglátjuk, van rám 60 percünk. A Savage Garden azt ajánlja, hogy menjünk el a Holdig meg vissza. Ennél egy picikét, hát hogy is mondjam, csak optimistább vagy nagyra vágyóbb DJ Sammy, ő egészen a Mennyországig repít majd minket a Heaven-nel. Sean Paul és a Temperature pedig indítja az órát itt a Westen.
2: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. Nagyon sokáig nagyon sokan német csapatnak gondolták ezt az együttest. Közel a határhoz működtek ők, de egy holland zenekarról van szó. Ám az kétségtelen tény, hogy egy német kiadónak köszönhetően ismerte meg annó az egész kontinens a Flip the Script nevét. Szóval egy holland rap duo, a Flip the Script, a YouTube-ben. Itt most a Best-en a legjobb zenék között.

legjobb zenék. A pontos tarifára vonatkozólag sajnos sehol nem találtam információkat, de a most érkező úriembert lehet csak ilyen félplébekes fellépésre és rendes nagy zenekaros koncertre is bookingolni. És gondolom bármelyikről is van szó. Ez a dal tudja, hogy a repertoár részét képezi. Érkezik Danzel a Pump It Up-pal itt a Best.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Beszélve a legjobb zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszönjük szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jó el van a diszkózása világszerte. Azért egy új kislemezt pár héttel ezelőtt Felix the House Cat-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Beszélve.

And when you do it like

Best FM a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD. Ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szokta követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében. 6-tól 8-ig ezeket fogjuk megmixelni szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen